Parvome zserinek, karatolnek, jedna hangyú. Ismem jeszker ki, henzaj zsajra bú, hampüreci kérzi.